Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Új napot és új hetet indítunk. Na, hogy a hétfői nappal. Az kivétel, amikor húsvét hétfőn vagy pünköstkor a hétfő alapból szabad. De a hétfő az már csak hétfő, és az épp ma van. Ami júliusban harmadik alkalommal 20-ára esik, ha minden igaz. Utána kéne számoljak, hogy ne mondjak hülyeséget, de azt hiszem, hogy így állunk. Az biztos, a Vekker elején járunk a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk felejthetetlen. A

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Love at the First Sight énekelt Kylie Minogue, 7 és fél perccel járunk 6 óra után, hát tetszik vagy sem, véget ért a foci VB. Ez nem azt jelenti, hogy 4 évig szóba sem kerül, mint téma a labdarúgás, de világbajnokság egy hamar nem lesz, tehát arra 4 évet kell várni, minimum. Nyilván selejtezők, stb. Tehát azért ott van még egy csomó minden más, ami a kritisben jól jön, de maga a torna, hát 4 év múlva, 2030-ban. Hamarabb semmikét. Na és azt örömmel láttam, ugye elég van összeesküvés elméletek, azok mindig születnek. Például a foci VB egyik összeesküvés elmélete az volt, hogy a FIFA az mindent elintézett, kitaposta az utat, hogy Argentina legyen a világbajnok. Erre fel tegnap este Hát azt is lehet mondani, hogy az elmúlt éjszaka a spanyolok rácáfoltak erre. Amúgy én azt mondom, hogy megérdemelten lettek világbajnokok, többet mutattak, sőt, inkább ők fociztak. Az argentinoknak csak a vége fele voltak villanásaik, amikor már hátrában voltak. Én azt mondom, a spanyolok megérdemelték, oda tették magukat, és akkor ez a dal csak is nekik szól.

Már csak egy csodára van szükségünk. Mike and the Mechanics, 6 óra 18 perc van, hétfő, július 20-a, és a júliusi időjárás tökéletesen rámutat arra, hogy azok a 40 napos időjósló népi megfigyelések, amelyeket elődeink agyaltak ki, évtizedeken, sőt akár évszázadokon keresztül végzett megfigyeléseik alapján, azok nem légből kapottak. Nem tudom most pontosan, hogy 10 napja, 2 hete, mikor volt az a 40-es időjósló nap, amikor arról volt szó, hogyha azon a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Persze ez így túlzásnak hangzik, de hogyha visszagondolunk, vagy visszanézünk 10-15 napot ebből a hónapból, hát nem sok olyan nap volt, amikor nem volt eső. Nyilván ezek nem 100%-osak, és nem is 100%-osan kell ezeket értelmezni, de hogy van benne valami, azt, ha tetszik, hanem el kell ismerni. Hiszen mondom, ha visszanézünk az elmúlt 2 hétre, nem sok olyan napot kapunk, amikor nem volt eső. És ha előre nézünk, akkor sem találunk túl sokat. Itt van hétfőtől vasárnapig, van egy ilyen egyhetes prognózis. 2 napot nevezhetek meg, amelyen nem valószínű, hogy lesz eső. Csütörtök és vasárnap. Akkor lehet, hogy tényleg nem fog esni, viszont a hétfő, a kedd, a szerda, a péntek, a szombat, azok mind esősnek ígérkeznek ebben a pillanatban. A mai napra is ilyen 70-75%-nyi esély. Holnap a nap második felében talán nem lesz eső, de a maiból egy kicsit átmegy a holnapi napba, tehát akkor a kedd is szépen felkerül a listára. A szerdai nap lehet, hogy némi eső lesz a nap elején, de inkább a második felében van 25%-nyi esély, hogy esős legyen. A csütörtök, mint mondtam, az lehet, hogy megmarad száraznak. A pénteki nap második felében 45%-nyi esély, hogy eső legyen. A szombati napon hasonlóképpen, de ott is csak a nap második felében. És akkor jön a vasárnap, amikor egyelőre úgy tűnik csapadék nem várható. Ami a csúcs hőmérsékleteket illeti, 22-26 Celsius fok közötti maximumokra számíthatunk. Lesz napsütés, minden napra jut, ha minden igaz, csak időközben a felhők bezavarnak majd is, esetleg meg is szórnak minket. A reggeli minimumok, hát mondjuk ez itt egy kicsit változik, ugye a hét második felében néhány Celsius fokot visszaesik, tehát ma, holnap, holnap után 12-15 Celsius fokos minimumok a legvalószínűbbek, aztán csütörtöktől arra fele 10-11 Celsius foknál. Alacsonyabb nem lesz, de ez nem valami magas, ahhoz képest, hogy júliust írunk. De, mint mondtam, a csütörtök és a vasárnap tűnik egyelőre csapadékmentesnek, az összes többin. Ne csodálkozzunk, ha netalán esni kezd. Már pedig ez a hét tusványos hete, ugye? Ilyenkor nem kéne eső. Vagy ha van eső, akkor ahhoz gumicsizma kell. Volt már ilyen. Na, hát ez van.

Zara Larsson is, nézd mit tettél, look what you've done. 6 óra múlt 28 perccel jön egy becsapós kérdés. Azért becsapós, mert félrevezeti az embert, és szinte önkéntelenül ad egy olyan választ, ami nem helyes. Ezért szokták mondani, hogy ilyen becsapós kérdés. És kötődik a mai naphoz, július 20-ához, ugyanis 1969-ben, az nem ma volt, de nem azt mondom, hogy mindenki emlékszik rá, de ez meglehetősen népszerű téma, gyakran előfordul, visszatér, főleg most, hogy az ember ismét utazást tervez a Holdra, mármint most nem olyan rég, meg is kerülték űrhajósok, de hogy újra leszállna ott. Nos, 1969-ben, július 20-án szállt le első ízben ember alkotta eszköz a kísérő égitestünkre, a Holdra. Melyik híres mondat hangzott el akkor? És azért becsapós kérdés, mert mindenkinek az jön, hogy kislépés, de nem. Nem. 20-án a következő mondat hangzott el, és ebből is az Eagle has landed, ebből szállóige lett, hogy Houston, itt a nyugalom bázis, a sas leszállt. Július 20-án ez a mondat hangzott el, az Eagle has landed, az tényleg szállóige lett, és elég gyakran halljuk vissza. A kislépés kezdetű mondat az egyezményes koordinált világidő szerint, innen nézve főleg, az csak július 21-én, hajnali 2 óra 56 perckor, mi nálunk 4 óra 56 perckor hangzott el. Ez körülbelül úgy van, mint a foci VB-vel, hogy az idei labdarúgó világbajnokság az amerikaiak számára vasárnap este ért véget, viszont akár az egyezményes koordinált világidő szerint UTC, ahogy UTC, ahogy mondják, vagy a mi szemszögünkből az már hétfő hajnal volt, amikor véget ért a VB, úgyhogy ezért volt becsapós ez a kérdés. De tény az, 20-án szálltak le a kompal világidő szerint, és már elmúlt éjfél, tehát az már a következő nap volt, amikor kimásztak a Holdcomból, és Armstrong elmondta azokat a híres szavakat. Man on the Moon, ember a Holdon. R.E.M. 6 óra 30 perc.

Eagle Eye Cherry és Save Tonight, 6 óra 39 perc van, maradva picit a hétfőnél, ugye? Azt általában mindenki, vagy majdnem mindenki a legpocsékabb hétköznapnak tartja, ami igen, általában így is szokott lenni. Egy dolog, ami fontos ilyenkor, hogy ez többnyire rajtunk múlik, mert relatív az, hogy a hétfő a legpocsékabb hétköznap. Mondják, hogy jól is indulhat a hétfő, hogyha az ember például jó helyen van, jó időben, és főleg ha azt teszi, amit szeret. Mondjuk például ebben a pillanatban valamilyen egzotikus helyen nyaral, és hétfő reggel van ott is. Hát nem hiszem, hogy annyira pocsék számára az a bizonyos hétfő. Persze jöhet a kifogás, hogy nem lett mindenki ilyen szerencsés, de akkor rögtön adódik a kérdés, és mi gátolta meg az illetőt abban, hogy ezen változtasson? Szóval, az simán lehet, hogy pocséknak érezzük a hétfő reggelt, de ezért elsősorban önmagunkat hibáztathatjuk, ha egyáltalán úgy érezzük, hogy valakit kell hibáztatni. De az általában megszokás, hogy valami nem jó, akkor sosem mi vagyunk a hibások, mindig valahol máshol kell keresni a hibát. Van ez így, de van, amikor tényleg a hiba bennünk keresendő. Igyunk rá, kocintós, jó reggelt!

Chicane és Tom Jones, Sound in Love, 9 perc választ el 7 órától, hétfő van, július 20-a, íjés napja, és a magyar nép hagyomány szerint íjés haigálta le az égből a kevés angyalokat, és mennyköveivel azóta is célozgatja őket, ezért tartják úgy, hogy íjés napján bármilyen szárasság is legyen, meg kell jönnie az esőnek nagy dörgéssel és villámlásokkal. Hát akkor ezek szerint bármilyen esős is volt az elmúlt periódus, továbbra is számítsunk arra, hogy az eső nem megy el nyaralni. Vagy ha igen, hozzánk jön nyaralni, és ha teheti, minden nap bekavar. A prognózis szerint talán csütörtök és vasárnap lesz esőmentes, akkor kisebb a valószínűség annak, hogy ne legyen eső, bár lehet, hogy pont akkor lesz. Viszont az összes többi napra, hétfőket, szerda, péntek, szombat, ezekre mindegy 45-50 vagy ennél magasabb százaléknyi esély van arra, hogy tényleg legyen eső. Ez van. Nem igazi strandidős. Most már tényleg ideje volna jönnie a kánikulának, meg az összeesküvés elméleteknek, hogy jaj, de forró a nyár, és itt valami baj van, mindenki meghal. Van ez a másik oldal is. Nem, kéne azért egy kis igazi nyár is. Olyan, amikor meleg van és nincs zápor. Néhány nap, nem több. Richard Marx, Hazard. Hétkor jönnek a hírek.

egyetlen csengel. Főszerepben Csaba reggel 6-tól a Rádiókban.

Indul a roncsautó program. Drágultak az üzemanyagok. Nem nevez be egy csapat a futszálbajnokságba. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Ismét emelkednek az üzemanyagárak. Szombattól a piacvezető OMV Petrom literenként 10 banival drágította mind a benzint, mind a gázolajat. A szakértők szerint a következő időszakban további áremelések várhatók, mivel a Perzsa-öbölben kiéleződő konfliktus miatt nő a kőolaj és az üzemanyagok világpiaci ára, a Brent nyersolaj hordonkénti jegyzése ismét elérte a 88 dollárt. Az Intelligens Energia Egyesület előrejelzése szerint szeptemberre a gázolaj literenkénti ára Romániában akár a 10 lejt is meghaladhatja. Ma délelőtt 10 órától indul az idei roncsautó program. A támogatási kérelmeket kizárólag a Környezetvédelmi Alap online felületén lehet benyújtani, ahol a kitöltött igénylőlap mellett személyazonosító okmányt, valamint állami és önkormányzati adóigazolásokat is fel kell tölteni. A program idén 300 millió lejes költségvetéssel indul. Egy magánszemély legfeljebb 2 támogatást igényelhet, ugyanakkor egy új autó megvásárlásához csak 1 támogatás használható fel. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Július 23-án, csütörtökön este 7 órától a Csereháth lakóit várják egy beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem indul a futszálbajnokságban a Dévai Auto Bergamo. A tavalyi bronzérmes, sokszoros bajnok klub hivatalosan is bejelentette, hogy nem nevez be a soron következő bajnokságba. A klub elnöke és tulajdonosa Dorin Popá azt közölte, hogy a megyei és a helyi önkormányzati támogatásokként megítélt összegek nem elégségesek a klub számára. A várostól 35 ezer lejt, a megyei tanácstól pedig 5 ezer lejt ítéltek meg számukra. Ezt a klub vezetése méltánytalannak tartotta, és úgy döntött, hogy nem indul a csapat az idei bajnokságban.

0: Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya 2031-ig kötelezte el magát a Liverpool FC csapatánál. Szoboszlai eddigi szerződése 2028-ig szólt, ezt újították meg a felek a hétvégén. A 25 éves futballista 2023-ban az RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz 70 millió eurónak megfelelő, magyar rekordot jelentő összegért. A Liverpoollal 2025-ben angol bajnokságot és ligakupát nyert, 147 tétmeccsen eddig 28 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott. Az elmúlt szezonban a Liverpool szurkolók a csapat legjobb játékosának választották, és az idény legszebb gólja is az ő nevéhez fűződik. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges a mai nap folyamán, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Head on fire, 7,5 perccel járunk 7 óra után. A Vekker második órájában történik mindez július 20-án hétfőn. Amikor már tudunk néhány dolgot, például azt, hogy az összeesküvés elméletekkel ellentétben Argentina nem védte meg a címét, a spanyolok jobbak voltak, és Dél-Amerikából Európába hozták át a trófeát, 4 évig itt lesz. Tusványos hete ez a hét, úgyhogy kettől már lehet számítani szabad egyetemes tevékenységekre, koncertekre, bulikra, beszélgetésekre, különféle fórumokra. A hétvégén pedig jön a Forma 1-es nagydíj. 40 éves évforduló, hiszen 1986-ban kereken 40 évvel ezelőtt rendezték meg az elsőt. Szinte hihetetlen belegondolni. Na, hát így összegezve ennyit kezdetnek, vagy óra kezdetnek, ha úgy tetszik. Szóljon a Vekker dala. Jó reggelt!

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.

Little Mix és Stormzy Power. 7 óra 20 perc van. Július 20-a és hétfő, ezen a napon született Sir Edmund Percival Hillary, még 1919-ben. Ő volt az első, aki serpája Tenzing Norgay kíséretében elsőként megmászta bolygónk legmagasabb hegyét, a Csomolyogmát, vagy ha úgy tetszik, akkor a Mount Everestet. És 79 évet ünnepel a mai napon Carlos Santana, mexikai gitárvarázsló, aki jó 40 évet várt arra, hogy na, toplistákon is elismerjék tehetségét. Szakmailag tényleg csak is jót hallottunk róla, csak hogy ez a toplistákon, a lemezeladásokon nem nagyon látszott. Aztán 90 tájékán jött a Supernatural című albummal is, csomó rekordot megdöntött. Erről szól a Corazon Espinado.

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Marina and the Diamonds és Fruit, 7 óra 30 perc van, a szoka szerint lapszemlével folytatjuk a Hargitaniben mai lapszámából, szemlézünk három cikket. Maradni a Szuperligában, olvasható a címoldalon, a második idényét kezdi meg az élvonalban az FK Csíkszereda. Ma este indul egyébként a második idény a csiki csapat számára. Akárcsak az elmúlt szezonban a csapat célja a bennmaradás. Az idény első hivatalos meccsét Aradon, az újonc Vajdahunyadi Corvinu ellen vívják a csikiak. Igen, jó hallották, tehát Aradon játszik a Vajdahunyadi Corvinul. Valószínűleg, hogy nem kaptak engedélyt arra, hogy a stadionjukat használják. Gondolom ez megvan a cikkben, ez az információ, utána lehet nézni. Amúgy a 8. oldalon olvasható ez a cikk. Egy asztalhoz ültek a város lakói címmel, írnak a Szentegyházi Városnapokról. Új főtér avatása, közös vacsora és változatos programsorozat szerepelt az idei Szentegyházi Városnapok kínálatában. A háromnapos rendezvényen a közösségi élmény került előtérbe. A szervezők mindössze 50 ezer lejes költségvetésből állították össze a programot, amely Lőrinc Csaba polgármester szerint minden várakozást felülmúlóan sikeresnek bizonyult. És akkor futszáról, bár röviden erről a híradunkban is hallhattak, itt azonban oldalas cikk szól arról, hogy teljesen átrendeződött a mezőny a hazai teremlabdarúgó első ligában. A nyári átigazolási időszak sokáig nem hozott különösebb izgalmakat a hazai teremlabdarúgásban, de egy hét alatt minden megváltozott. Pénzügyi válság a címvédőnél, dévai visszalépés, nagy igazolások és egy új szereplő érkezésének híre jelezte, hogy a következő idényben alig ha ugyanazokról az erőviszonyokról beszélünk majd. Galac megingott, Déva kiszállt, Marosvásárhely erősített, és hát az udvarhelyi körülményeket tudjuk, jó sok, ez talán így túlzás, de több futszálosunkat sikerült hazahozni, vagy visszahozni, és nyilván nem titok, Marosvásárhely az egyik esélyes az aranyéremre, de úgy tűnik, hogy Udvarhely végre eséllyel szállhat ismét az aranycsatába. Sok sikert a srácoknak. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Hayden James és Gorgon City Foolproof, 7 óra 40 perc van. 1937-ben ezen a napon hunyt el Guido Marconi, Nobel-díjas olasz fizikus, a rádió feltalálója, de úgy is mondhatjuk, hogy lenyúlója, mert hogy végül is kitalálta fel a rádiót Marconi vagy Tesla, de van erre hivatalos ítélet is. Ennek ellenére azért gondolom az olaszok továbbra sem egyeznek bele abba, hogy ne Marconi legyen a rádió feltalálója. Nos, Marconi Nikola Tesla asszisztense volt Amerikában, ahol láthatta kutatásait és annak eredményeit. Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását, a rádió feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta a találmányát. A tárgyalások többször megszakadtak és elhúzottak, végül 34 évvel később, 1943-ban Tesla 1943. január 7-én bekövetkezett halála után az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága hivatalosan is Teslának tulajdonította a rádió feltalálását. A jelentés alapján Tesla szabadalmát már 1896-ban, tehát 4 évvel Marconi előtt bemutatta. Továbbá a rádió más feltalálók eredményeit is tartalmazza. Marconitól ezért megvonták a rádió feltalálásának elsőségét. Bárki is találta fel, köszönjük a találmányt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást július 16-a és 20-a között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely július 25-e és augusztus 2-a között érvényes. Lidl, igazán megéri!
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Two Colors és Love Full 9 perccel 8 óra előtt. Lassacskán közeledünk a Wecker második órájának a végéhez, közben gyülekeznek a felhők, ha minden igaz lesz eső, a mai napon számítsunk erre, mint ahogy, mint mondtam, számítsunk a hírekre is, amelyek 8-kor érkeznek. Addig is folytatjuk, többek között Whitney Houston-nal, So Emotional.

Indul a roncsautó program. Drágultak az üzemanyagok. Nem nevez be egy csapat a futsalbajnokságba. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Ismét emelkednek az üzemanyagárak. Szombattól a piacvezető OMV Petrom literenként 10 banival drágította mind a benzint, mind a gázolajat. A szakértők szerint a következő időszakban további áremelések várhatók, mivel a Perzsa-öbölben kiéleződő konfliktus miatt nő a kőolaj és az üzemanyagok világpiaci ára, a Brent nyersolaj hordonkénti jegyzése ismét elérte a 88 dollárt. Az Intelligens Energia Egyesület előrejelzése szerint szeptemberre a gázolaj literenkénti ára Romániában akár a 10 lejt is meghaladhatja. Ma délelőtt 10 órától indul az idei roncsautóprogram. A támogatási kérelmeket kizárólag a Környezetvédelmi Alap online felületén lehet benyújtani, ahol a kitöltött igénylőlap mellett személyazonosító okmányt, valamint állami és önkormányzati adóigazolásokat is fel kell tölteni. A program idén 300 millió lejes költségvetéssel indul. Egy magánszemély legfeljebb 2 támogatást igényelhet, ugyanakkor egy új autó megvásárlásához csak 1 támogatás használható fel. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Július 23-án csütörtökön este 7 órától a Csereháth lakóit várják egy beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem indul a futsalbajnokságban a Dévai Auto Bergamo. A tavalyi bronzérmes, sokszoros bajnok klub hivatalosan is bejelentette, hogy nem nevez be a soron következő bajnokságba. A klub elnöke és tulajdonosa Dorin Popa azt közölte, hogy a megyei és a helyi önkormányzati támogatásokként megítélt összegek nem elégségesek a klub számára. A várostól 35 ezer lejt, a megyei tanácstól pedig 5 ezer lejt ítéltek meg számukra. Ezt a klub vezetése méltánytalannak tartotta, és úgy döntött, hogy nem indul a csapat az idei bajnokságban. Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya 2031-ig kötelezte el magát a Liverpool FC csapatánál. Szoboszlai eddigi szerződése 2028-ig szólt, ezt újították meg a felek a hétvégén. A 25 éves futballista 2023-ban az RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz 70 millió eurónak megfelelő, magyar rekordot jelentő összegért. A Liverpoollal 2025-ben angol bajnokságot és ligakupát nyert, 147 tét meccsen eddig 28 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott. Az elmúlt szezonban a Liverpool szurkolók a csapat legjobb játékosának választották, és az idény legszebb gólja is az ő nevéhez fűződik. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges a mai nap folyamán, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!

HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Dimitri Vegas és Like Mike dala Neoval együtt egy mexikói szívrablásról. Nyilván ezt képletesen kell érteni. 7,5 perccel járunk 8 óra után. Véget ért a foci VB, most egy kicsikét hátradőlhetünk. Erre bíztat a Bagosi Brothers Company. Dőj hátra! Jó reggelt!
1: Vajon így, ez így marad? Maradhatna így? Veled utazom haza, én megint

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, az 500 gramos pilos rukör sajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Becks világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jövök vissza hozzád, énekelte Bryan Adams, és nem csak énekelte, ez egy ígéret részéről, mert hogy tényleg visszajön, igaz, picivel kevesebb, mint 5 hónapot kell erre várni, ugyanis december 17-én Kolozsváron koncertezik. És ha már a koncerteknél tartunk, Russell Crowe is visszatér Romániába, igaz, nem színészként, zenészként. Erre azonban közel egy évet kell várni. Jövő évben, tehát 2027 május végén 2 koncertet is ad Romániában. Az elsőt 2027 május 26-án Temesváron, aztán 2 nappal később május 28-án Bukarestben. Mert hogy, ha esetleg valaki nem tudta, Russell Crowe nem csak jó színész, jó zenész is, és van zenekara is, és épp a zenekarával fog eljönni 2 koncertre. Mondjuk egy nem olcsó mulatság, azért éppen nézem, hogy a belépő Temesváron 250 lej, Bukarestben 290 lej, viszont ha valaki szeretne találkozni is Russell Crowe-val a koncert után, gondolom, kezelni vele, mondani 2 szót, aztán jön a következő, van erre lehetőség, csak a sem olcsó mulatság 500 lej, 1 lej hiány. De hát van, akinek megéri, hogy egyrészt nem akárki mondhatja el magáról, hogy ő igen, lekezelt Russell Crowe-val, mondott neki egy-két szót, kedves szót, és Russell Crowe még kedvesen válaszolt is. Szóval igen, hogy ez megér 500 lejt vagy sem, dönts el mindenki saját magának. És akkor hallgassuk meg, hogy énekel Russell Crowe. Ugyanazokat az óceánokat szeljük, Sail Those Same Oceans. Tehát 2027. május 26-28 Russell Crowe koncertezik Romániában, Temesváron és Bukarestben.

How did you know? Honnan tudtad, énekelte Shannon X, vagy Shannon Lá, úgyis ki lehet ejteni. 8 óra 29 perc van, éppen olvasom, hogy Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke a mai napon Polgár Juditot kéri fel arra, hogy legyen az államfő jelölt. Gondolom Polgár Judit neve azért nem cseng ismeretlenül. 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női sakk világranglistát, miközben abszolút világranglista legjobb 10 játékosa közé is bekerült. Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István rend kitüntetettje. És akinek a rendkívüli életútját nemrég a Sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Szóval lehet, hogy ez egy jó választás. Végre valami. Valami jó döntés is onnan fentről. Hogy megfelelő vagy sem, ez majd kiderül, de mindenképpen szerintem érdemes erre a tisztségre.

Bieber's és dübörög a ház, kezeket fel. Hát, hogyha valaki úgy tűnik, hogy felemelte a kezét, megadásra készül, az a hazai autóipar. Ugyanis a legújabb hírek szerint havonta 1200 munkahely szűnik meg. 16 hónap alatt több mint 18 000-rel csökkent a dolgozók létszáma a hazai ágazatban. Például április végén 132 000-en dolgoztak a hazai autóiparban. Ez a legkisebb létszám 2012 óta, is egyértelműen jelzi, hogy az ágazat válságban van. 2010-ben a romániai autóipar hozzávetőleg 113 000 szemét foglalkoztatott, ezt követően látványos fejlődésnek indult az ágazat, amit hülyen jelzett a dolgozói létszám alakulása. A csúcsot 2018 jelentette, amikor az alkalmazottak száma 206 000-re emelkedett. És ez a trend megfordult, azóta is csökken. Ugyanakkor hadd tegyük hozzá, hogy a hazai autóipar javát nem az autógyártás, hanem az alkatrészek gyártása teszi ki, mivel a fő megrendelő Németország, ha Stuttgartban, Münchenben vagy Wolfsburgban csökken a termelés, már pedig csökken, akkor a romániai üzemekben is kevesebb a munka. A problémát súlyosbítják a növekvő bérköltségek és a drága energia, amiért az ágazati nagyvállalatok olcsóbb országokba, például Marokkóba vagy Törökországba helyezik át a termelést. Ha az eddigi tendencia a hátralevő hónapokban is folytatódni fog, akkor az év végére 130 000 alá csökkenhet a dolgozók száma, vagyis a másfél évtizeddel korábbi szintre. De mi azért nyomjuk. Ugye orosz-ukrán háború, egy csomó tiltás, az energia drága, stb. Tehát ez mind kihatással van arra, ami az autóiparban is történik.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

7 perc, ennyi maradt a Becker harmadik órájából. Hú, és nekünk befellegzett, lehetne mondani a szó bármelyik értelmében, tényleg gyűlnek a felhők, és a mára ígértás végül is úgy tűnik összejön, nem csak mára, holnapra is, holnap utánra is, péntekre is, szombatra is, legalábbis a jelenlegi prognózis szerint. Lassacskán zárjuk akkor a Becker harmadik óráját, tesszük ezt a mai nap egyik ünnepeltjével. Már 68 évet ünnepel Mike McNeil, skót zenész, a 80-as évek közepén a synthie pop stílusban a Simple Minds együttessel, amelynek billentyűse volt. Egyébként azért rendesen meghódították az amerikai toplistát is, amely egyébként szintén ünnepel a mai napon, ugyanis 1940-ben a Billboard először mutatta be a legjobban fogyó kislemezek listáját, és hosszú-hosszú időn keresztül, ma már annyira nem, de hosszú-hosszú időn keresztül az, hogy kivezette a slágerlistát, azon múlt, hogy hány kis lemezt vásároltak azzal a bizonyos dallal, azon a bizonyos héten. Úgyhogy akkor jöjjön a Simple Minds, és ne feledkezz meg rólam. Don't you forget about me.

0: Indul a roncsautó program. Drágultak az üzemanyagok. Nem nevez be egy csapat a futsalbajnokságba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Ismét emelkednek az üzemanyagárak. Szombattól a piacvezető OMV Petrom literenként 10 banival drágította mind a benzint, mind a gázolajat. A szakértők szerint a következő időszakban további áremelések várhatók, mivel a Perzsa-öbölben kiéleződő konfliktus miatt nő a kőolaj és az üzemanyagok világpiaci ára, a Brent nyersolaj hordonkénti jegyzése ismét elérte a 88 dollárt. Az Intelligens Energia Egyesület előrejelzése szerint szeptemberre a gázolaj literenkénti ára Romániában akár a 10 lejt is meghaladhatja. Ma délelőtt 10 órától indul az idei roncsautó program. A támogatási kérelmeket kizárólag a Környezetvédelmi Alap online felületén lehet benyújtani, ahol a kitöltött igénylőlap mellett személyazonosító okmányt, valamint állami és önkormányzati adóigazolásokat is fel kell tölteni. A program idén 300 millió lejes költségvetéssel indul. Egy magánszemély legfeljebb 2 támogatást igényelhet, ugyanakkor egy új autó megvásárlásához csak 1 támogatás használható fel. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Július 23-án csütörtökön este 7 órától a Csereház lakóit várják egy beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem indul a futsalbajnokságban a Dévai Auto Bergamo. A tavalyi bronzérmes, sokszoros bajnok klub hivatalosan is bejelentette, hogy nem nevez be a soron következő bajnokságba. A klub elnöke és tulajdonosa, Dorin Popa azt közölte, hogy a megyei és a helyi önkormányzati támogatásokként megítélt összegek nem elégségesek a klub számára. A várostól 35 ezer lejt, a megyei tanácstól pedig 5 ezer lejt ítéltek meg számukra. Ezt a klub vezetése méltánytalannak tartotta, és úgy döntött, hogy nem indul a csapat az idei bajnokságban. Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya 2031-ig kötelezte el magát a Liverpool FC csapatánál. Szoboszlai eddigi szerződése 2028-ig szólt, ezt újították meg a felek a hétvégén. A 25 éves futballista 2023-ban az RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz 70 millió eurónak megfelelő, magyar rekordot jelentő összegért. A Liverpoollal 2025-ben angol bajnokságot és ligakupát nyert, 147 tét meccsen eddig 28 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott. Az elmúlt szezonban a Liverpool szurkolók a csapat legjobb játékosának választották, és az idény legszebb gólja is az ő nevéhez fűződik. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges a mai nap folyamán, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió. Star Rádió.

French Affairs, You're So Sexy. Megvolt a labdarúgó VB döntője, le is zárult a 2026-os világtorna. Sok focit nem láttunk, viszont azt hiszem, ehhez túl sok kétség nem fűződik, hogy a tegnapi meccs alapján Spanyolország megérdemelten lett világbajnok. A kérdés, hogy látva a mérkőzést, aki 11.000 dollárt fizetett, hogy ott lehessen a stadionban. Így, kívülállok én ez. Megérte? Neki lehet, hogy igen, de így. Jó, hogy VB döntő, és ott lenni az egy dolog, de 11.000 dollárt fizetni azért, hogy ott lehess. És ez még az átlagos átlat, van ennél picivel olcsóbb is, de volt ennél jóval drágább. Hát nem tudom, én ennyit holt biztos, hogy nem fizetnék VB döntő ide vagy oda. De mindenképpen gratulál a spanyoloknak. Stand up for the champions.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Chris Berg, Guilty Secret. 9:30 van, véget ért a foci VB. Hogy ki a gólkirály? Hát gondolom a szombati nap után szinte egyértelművé vált. 10 gól született a bronz meccsen. Anglia-Franciaország ugye az 6-4, és Kylian Mbappé 2 gólt rugott, ezzel 10-re növelte a VB-n rugott góljai számát. Messinek 2 gól kellett volna tegnap, vagy az elmúlt éjszak ahhoz, hogy ezt kiegyenlítse. Hát a mutatott játék alapján ez nem jött össze. Ingo inkább kiszolgálta a csapattársait, de hát sajnos ők gólképtelenek voltak. Így hát az idei labdarúgó világbajnokság gólkirálya Kylian Mbappé 10 góllal. Lionel Messi, mondjuk 39 évesen 8 gólt rúgni egy foci VB-n, azért az sem semmi. És Norvégia a csodacsapat gólvágója Erling Haaland 7 góllal a harmadik legeredményesebb labdarúgó ezen a VB-n. Gratulálunk Kylian Mbappé-nak!

0: Le Dépit.
1: Hát több városban, Seattle, Los Angeles, ez New York, New Jersey-ben volt, plusz Kanadában, vagy 3-4 városban, Mexikóban is, vagy 3-4. Nem. Hát igen.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
0: Yes!
1: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudio 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Harry Styles, As It Was, ahogy korábban volt. Amikor a dolgok bármennyire is változnak, végül is visszatérnek a szokásos kerékvágásba. Nagyjából erről szólt ez a dal. 8,5 perc választ el 10 órától, ami nem változik. Bár minden másodperc, ami érkezik, mindegyik új és mindegyik más. Vannak állandó dolgok, ilyen az, hogy délelőtt 10 órakor minden hétköznap a Sztár Rádió a legfrissebb híreivel jelentkezik. Így lesz ez már 8 perc múlva. Pontban 10-kor.

0: Súlyos károkat okoztak a viharok, szakadás lehet a liberális pártban. Spanyolország nyerte a világbajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 10 évre visszamenőleg vizsgálják át a határon túli magyar támogatások felhasználását, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki gombaszögi nyári táborban. A tárca vezető szerint nem elsősorban elszámoltatásról, hanem a támogatások törvényes felhasználásának ellenőrzéséről és a szükséges következmények levonásáról van szó. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az előző magyar kormány a határon túli támogatásokat politikai célokra és gazdasági érdekkörök finanszírozására is felhasználta. Hozzátette, az esetleges jogi felelősségre vonás részleteit még nem dolgozták ki, és elsősorban a budapesti döntéshozók felelősségét vizsgálhatják. Egyre mélyülnek a belső ellentétek a Nemzeti Liberális Pártban. Adrián Vestea, Brassó megye tanácsának elnöke bejelentette, hogy támogatja a párton belül létrehozott liberális konzervatív platformot, amelyet többen Ilie Bolozsán belső ellenzékének tartanak. A politikus szerint a PNL-nek vissza kell térnie alapvető értékeihez, és ismét olyan párttá kell válnia, ahol minden véleményt meghallgatnak és tiszteletben tartanak. Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok az országban. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség szerint 16 megye 29 településén, köztük Hargita és Kovászna megyében is beavatkozásra volt szükség, 4 országúton pedig fennakadások nehezítették a közlekedést. A tűzoltók több tucat lakóházból, udvarból és pincéből szivattyúzták ki a vizet, 123 kidőlt fát, 5 villanyoszlopot és megrongálódott tetőelemet távolítottak el. A viharokban összesen 88 jármű sérült meg. A legsúlyosabb helyzet Prahova megyében, Bustyén településen alakult ki, ahol egy villámárvíz 30 autót sodort el az egyes országúton. A spanyol labdarúgó válogatott nyerte a világbajnokságot. A tegnap esti döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Argentínát. A New Yorkban lejátszott találkozót Spanyolország végiguralta. Az argentinok nem jutottak el kapura lövésig sem a rendes játékidőben. A győztes gólt a 106. percben a csereként beálló Ferran Torres szerezte. Spanyolország 2010 után lett ismét világbajnok, újra egy másik kontinensen, ahol hosszabbítás után nyert 1-0-ra. Argentína a 7. VB döntőjét játszotta, ezekből 4-et veszített el és 3-at megnyert. A világbajnok spanyol válogatott ma délután diadalmenetben vonul végig Madrid belvárosán, ahol a becslések szerint akár 1 millió szurkoló is ünnepelheti a csapatot. A világbajnokság bronzmérkőzését szombaton éjszaka játszották, Anglia Franciaországgal találkozott. Az angolok már a 3. percben gólt szereztek Declan Rice révén, majd Konsa fejessével növelték előnyüket. A szünetig még 2-szer betaláltak Bukayo Saka révén, így már 4-0-ra vezettek. A franciák a 2. félidőben felzárkóztak, 2 Bappé találattal is egy Barcola góllal, ám Saka 11-esből lőtte Anglia 5. gólját. A hosszabbítás perceiben Dembélé és Bellingham is lőttek egy-egy gólt, így Anglia 6-4-re nyerte a kisdöntőt és először nyert világbajnoki bronzérmet. A világbajnokság gólkirálya Mbappé lett 10 góllal, de az egyéni díjakat is mind a spanyolok vitték el, hiszen a legjobb fiatal játékos Cubarsí lett, a legjobb kapus Unai Simón, a legjobb játékos pedig Rodrigo Hernández. Változékony, de inkább csapadékos, szeles időjárás lesz a mai nap folyamán, eső a nap több szakában is várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: Morsó.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként két lej 19 baniért, az 500 gramos pilosz rukörcsajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Beck's világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

The Kind of Love We Make, énekelt Luke Combs, 10 óra után járunk 20 perce. A napsütés az egyelőre szünetel, eldugták a napot. Nem, hogy egész héten így lesz részünk napsütésben, de időközben eltüntetik. Sőt, még jön az égi áldás is melléje majd. A hét szinte minden egyes napján. Na de ez egy mégiscsak egy új hét, és egy kicsit változtak is a dolgok, ugyanis ha minden jól megy déli 12 óra, akkor itt lesz kolléganőm két hetes szünet után. Bedő Erika visszatér a Sztár délutánnal. Hívta a Végtelen, szót fogadott, de most, ha minden igaz, jön is vissza.

Szerán Nilsson és Andrew, 10 óra 31 perc van, hétfő július 20-a, borongos időjárásban van részünk, de legalább a gyerekek szerint a mai napon, és többnyire ezen a héten is, a felnőttek nem lesznek hülyék, és nem égetik magukat a napon, nem sok esélyük lesz rá, vagy legalábbis lehetőségük.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.

Minden rendben lesz. Everything? Vagy everybody? Hű. Lehet, hogy akkor mindenki rendben lesz, vagy mindenkivel megoldódnak a dolgok, nem lesz semmi probléma, aggodalomra semmi ok. Na, hát akkor hétfőnek, hétkezdésnek Beckerből azt hiszem, hogy ennyi így tökéletesen megfelelt, mint mondtam korábban is. 12 órakor várjuk kéthetes szabadságról való visszatérése után Bedő Erikát ide a stúdióba, a Sztár délutánnal, velem pedig legközelebb holnap reggel 6 órai kezdettel találkozhatnak. Addig is Szász Csaba, további kellemes vagy elviselhető hétfőt. Kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Súlyos károkat okoztak a viharok, szakadás lehet a liberális pártban. Spanyolország nyerte a világbajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 10 évre visszamenőleg vizsgálják át a határon túli magyar támogatások felhasználását, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki gombaszögi nyári táborban. A tárca vezető szerint nem elsősorban elszámoltatásról, hanem a támogatások törvényes felhasználásának ellenőrzéséről és a szükséges következmények levonásáról van szó. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az előző magyar kormány a határon túli támogatásokat politikai célokra és gazdasági érdekkörök finanszírozására is felhasználta. Hozzátette, az esetleges jogi felelősségre vonás részleteit még nem dolgozták ki, és elsősorban a budapesti döntéshozók felelősségét vizsgálhatják. Egyre mélyülnek a belső ellentétek a Nemzeti Liberális Pártban. Adrián Vestea, Brassó megye tanácsának elnöke bejelentette, hogy támogatja a párton belül létrehozott liberális konzervatív platformot, amelyet többen Ilie Bolozsán belső ellenzékének tartanak. A politikus szerint a PNL-nek vissza kell térnie alapvető értékeihez, és ismét olyan pártá kell válnia, ahol minden véleményt meghallgatnak és tiszteletben tartanak. Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok az országban. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség szerint 16 megye 29 településén, köztük Hargita és Kovászna megyében is beavatkozásra volt szükség, 4 országúton pedig fennakadások nehezítették a közlekedést. A tűzoltók több tucat lakóházból, udvarból és pincéből szivattyúzták ki a vizet, 123 kidőlt fát, 5 villanyoszlopot és megrongálódott tetőelemet távolítottak el. A viharokban összesen 88 jármű sérült meg. A legsúlyosabb helyzet Prahova megyében, Bustyén településen alakult ki, ahol egy villámárvíz 30 autót sodort el az egyes országúton. A spanyol labdarúgó válogatott nyerte a világbajnokságot. A tegnap esti döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Argentínát. A New Yorkban lejátszott találkozót Spanyolország végiguralta. Az argentinok nem jutottak el kapura lövésig sem a rendes játékidőben. A győztes gólt a 106. percben a csereként beálló Ferran Torres szerezte. Spanyolország 2010 után lett ismét világbajnok, újra egy másik kontinensen, ahol hosszabbítás után nyert 1-0-ra. Argentína 7. VB döntőjét játszotta, ezekből 4-et veszített el és 3-at megnyert. A világbajnok spanyol válogatott ma délután diadalmenetben vonul végig Madrid belvárosán, ahol a becslések szerint akár 1 millió szurkoló is ünnepelheti a csapatot. A világbajnokság bronzmérkőzését szombaton éjszaka játszották, Anglia Franciaországgal találkozott. Az angolok már a 3. percben gólt szereztek Declan Rice révén, majd Konsa fejessével növelték előnyüket. A szünetig még 2-szer betaláltak Bukayo Saka révén, így már 4-0-ra vezettek. A franciák a 2. félidőben felzárkóztak, 2 Bappé találattal is egy Barcola góllal, ám Saka 11-esből lőtte Anglia 5. gólját. A hosszabbítás perceiben Dembélé és Bellingham is lőttek egy-egy gólt, így Anglia 6-4-re nyerte a kisdöntőt és először nyert világbajnoki bronzérmet. A világbajnokság gólkirálya Mbappé lett 10 góllal, de az egyéni díjakat is mind a spanyolok vitték el, hiszen a legjobb fiatal játékos Cubarsí lett, a legjobb kapus Unai Simón, a legjobb játékos pedig Rodrigo Hernández. Változékony, de inkább csapadékos, szeles időjárás lesz a mai nap folyamán, eső a nap több szakában is várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Kerestem egy lány, tudod én is, aki elvitt.

0: Meg tovább. I like music. Sztárreklám. Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallotta.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Súlyos károkat okoztak a viharok, szakadás lehet a liberális pártban. Spanyolország nyerte a világbajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 10 évre visszamenőleg

0: felelősségét vizsgálhatják. Egyre mélyülnek a belső ellentétek a Nemzeti Liberális Pártban. Adrián Vestea, Brassó megye tanácsának elnöke bejelentette, hogy támogatja a párton belül létrehozott liberális konzervatív platformot, amelyet többen Ilie Bolozsán belső ellenzékének tartanak. A politikus szerint a PNL-nek vissza kell térnie alapvető értékeihez, és ismét olyan párttá kell válnia, ahol minden véleményt meghallgatnak és tiszteletben tartanak. Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok az országban. A katasztrófavédelmi főfelügyelőség szerint 16 megye 29 településén, köztük Hargita és Kovászna megyében is beavatkozásra volt szükség, 4 országúton pedig fennakadások nehezítették a közlekedést. A tűzoltók több tucat lakóházból, udvarból és pincéből szivattyúzták ki a vizet, 123 kidőlt fát, 5 villanyoszlopot és megrongálódott tetőelemet távolítottak el. A viharokban összesen 88 jármű sérült meg. A legsúlyosabb helyzet Prahova megyében, Bustyén településen alakult ki, ahol egy villámárvíz 30 autót sodort el az egyes országúton. A spanyol labdarúgó válogatott nyerte a világbajnokságot. A tegnap esti döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Argentínát. A New Yorkban lejátszott találkozót Spanyolország végiguralta. Az argentinok nem jutottak el kapura lövésig sem a rendes játékidőben. A győztes gólt a 106. percben a csereként beálló Ferran Torres szerezte. Spanyolország 2010 után lett ismét világbajnok, újra egy másik kontinensen, ahol hosszabbítás után nyert 1-0-ra. Argentína a 7. VB döntőjét játszotta, ezekből 4-et veszített el és 3-at megnyert. A világbajnok spanyol válogatott ma délután diadalmenetben vonul végig Madrid belvárosán, ahol a becslések szerint akár 1 millió szurkoló is ünnepelheti a csapatot. A világbajnokság bronzmérkőzését szombaton éjszaka játszották, Anglia Franciaországgal találkozott. Az angolok már a 3. percben gólt szereztek Declan Rice révén, majd Konsa fejessével növelték előnyüket. A szünetig még 2-szer betaláltak Bukayo Saka révén, így már 4-0-ra vezettek. A franciák a 2. félidőben felzárkóztak, 2 Bappé találattal és egy Barcola góllal, ám Saka 11-esből lőtte Anglia 5. gólját. A hosszabbítás perceiben Dembélé és Bellingham is lőttek egy-egy gólt, így Anglia 6-4-re nyerte a kisdöntőt és először nyert világbajnoki bronzérmet. A világbajnokság gólkirálya Mbappé lett 10 góllal, de az egyéni díjakat is mind a spanyolok vitték el, hiszen a legjobb fiatal játékos Cubarsí lett, a legjobb kapus Unai Simón, a legjobb játékos pedig Rodrigo Hernández. Változékony, de inkább csapadékos, szeles időjárás lesz a mai nap folyamán, eső a nap több szakában is várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor

0: Mészáros Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Dreams Hype felvétele. Szép napot, Sztár Rádió hallgatók! Hát újra itt vagyok a Sztár délutánnal. Röpke két hét után ugyanis két hétig én is a megérdemelt szabadságon voltam, és tényleg jól esett kikapcsolódni. Mesélni fogok majd a következő percekben és órákban, hogy merre is jártam, egy pici élménybeszámolóval is fogok készülni. És attól függetlenül hallhattatok nyári témákról itt a délutáni órákban, az elmúlt napokban. A megszorolásokat, azokat hallhattátok, de én most tényleg élőben vagyok itt, frissen feltöltődve is, újra a délutánokért fogok felelni. Nyilván a ti társaságotokban töltsük el a nyár hátra levő részét. El sem hiszem, július 20-át írunk már, hát szalad az idő, és ezzel együtt a nyár is mindjárt-mindjárt elszalad, ugyanis hamarosan már július végéhez közeledünk, aztán már tényleg csak az augusztusunk maradt, amit ki kell, hogy használni mindenféle nyári programra és eseményre. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy jól teltek az elmúlt napok, az elmúlt hetek. Bírtátok a munkát, bírtátok a kollégákat, a főnököket, a melegeket, az esőket, mert hallottam azért minden nap szinte eső is volt itt a térségben. Úgyhogy igen, beszélünk majd mindenről részletesen, beleúszunk az éjszakába, Valmár is Kökény Attila dalokat hozok most a következő percekben. Tutto e bello, 2026-os láger, nem tudom milyen dalok szóltak itt a délutáni órákban, amíg nem voltam, de most azért hozom a nyárias zenéket. A 80-as, 90-es évektől egészen a napjaink slágereiig minden fel fog csendülni. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

Fél egy után vagyunk 4 perccel, tényleg hiányzott azért a rádiózás, hiányoztak a zenék, de valljam be őszintén, a 2 hét alatt is hallgattam bőven zenéket az utazások közepette, és remélem, hogy azért ti is hallgattátok a Sztár Rádiót és benne a legnagyobb slágereket változatosan. Az, hogy milyen névnapok vannak, arról mindig Csaba mondott részleteket a reggeli órákban, és ha jól tudom, akkor 12 óra után jó néhány perccel köszönt el minden nap tőletek, és délutánonként hallhattátok a nyári témákat, érdekes. És hogy mennyire volt strandidő itthon, azt nem tudom, de én bízom benne, hogy meg tudtátok tapasztalni azt, hogy júliusban igazán nyári programokon vegyetek részt, kirándultatok, szórakoztatok, strandoltatok, hogyha kellett, és persze foci VB lázban égtetek, mert hogy tegnap volt a döntő, arra már én is itthon voltam, és hát nagy örömmel ébredtem ma fel, már csak azért is, hogy Spanyolország nyerte meg az idei foci világbajnokságot. Spanyoloknak szurkoltam, de ha jól tudom, akkor azért Székelyudvarhelyen a legtöbb lakos Argentinának és Messinek szurkolt, úgyhogy őket nem irigylem, valószínű, hogy ők is csalódottak voltak, akárcsak Messi, aki sírt is. Mi pedig nem sírunk a hét első napján, megyünk tovább itt a Sztár délutánban, köszöntjük az Illéseket, az Éliás önállósult változata ez a név. Hát Illést inkább a könyvekből szoktam ismerni, vagy a filmekből, vagy a zenekarokból. Ugye ott van az Illés zenekar, de gondolom, hogy van azért, létezik Udvarhelyszéken is Illés. Gyors, éles elmével rendelkezik, könnyen ismerkedik, azt kell tudni róla, szeret beszélgetni, sőt még vitatkozni is. Szívesen ismerkedik akár váratlan helyzetekben is új emberekkel, és örül a spontán kialakult helyzeteknek és történéseknek. Nehezen boldogul azokkal a dolgokkal, amelyekhez szervező készségre van szüksége, és a felelősséget is nehezen viseli Illés. Boldog névnapot kívánunk, holnap a Dánieleket, Danikat lehet köszönteni, és holnap után pedig Magdolna névnap lesz, 2 nap múlva pedig a Lenkéket ünnepeljük. Ennyit a névnaposainkról, aztán természetesen azokat is köszöntjük, akik július 20-án ünneplik a születésnapjukat. A barátokkal, a családtagokkal, a kollégákkal. Marshmallow felvétele a barátokról szól. Anne-Marival közösen ünnepel és énekel, ő egyébként Kolozsvárra érkezik augusztus első hétvégéjén.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Pörög a nyár, pörögnek a júliusi napok, itt a 100.8-on is. Ahogy látom, ezen a héten nem számíthatunk túlzottan nagy kánikulára. Ugyanis 25-26 fok lesz esetleg holnap, aztán szerdán már ismét csak 21, csütörtökön 23 fokot jeleznek a meteorológusok, és pénteken is esőre lehet számítani, és 22 Celsius fokra csupán. Lássuk, hát a jövő héttől megörvendeztetnek bennünket egy jó kis meleggel, hát szombattól már 27 fokot jeleznek itt a térségben, aztán jövő héten marad a 27-28 Celsius fok, de ahogy látom, ebben a hónapban már a hőmérő higanyszára nem fogja elérni a 30 Celsius fokot, csak majd augusztus fog beköszönteni 30 fokkal. Hát az is jó, a nyár harmadik hónapja. Starship felvétele a folytatásban a 80-as évekből, aztán érkeznek a 13 órás hírek, és belecsapunk a Sztár délután második órájába.

Súlyos károkat okoztak a viharok, szakadás lehet a liberális pártban. Spanyolország nyerte a világbajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 10 évre visszamenőleg vizsgálják át a határon túli magyar támogatások felhasználását, jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki gombaszögi nyári táborban. A tárca vezető szerint nem elsősorban elszámoltatásról, hanem a támogatások törvényes felhasználásának ellenőrzéséről és a szükséges következmények levonásáról van szó. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, hogy az előző magyar kormány a határon túli támogatásokat politikai célokra és gazdasági érdekkörök finanszírozására is felhasználta. Hozzátette, az esetleges jogi felelősségre vonás részleteit még nem dolgozták ki, és elsősorban a budapesti döntéshozók felelősségét vizsgálhatják. Egyre mélyülnek a belső ellentétek a nemzeti liberális

0: szükség, négy országúton pedig fennakadások nehezítették a közlekedést. A tűzoltók több tucat lakóházból, udvarból és pincéből szivattyúzták ki a vizet, 123 kidőlt fát, 5 villanyoszlopot és megrongálódott tetőelemet távolítottak el. A viharokban összesen 88 jármű sérült meg. A legsúlyosabb helyzet Prahova megyében Bustyén településen alakult ki, ahol egy villámárvíz 30 autót sodort el az egyes országúton. A spanyol labdarúgó válogatott nyerte a világbajnokságot. A tegnap esti döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Argentínát. A New Yorkban lejátszott találkozót Spanyolország végiguralta. Az argentinok nem jutottak el kapura lövésig sem a rendes játékidőben. A győztes gólt a 106. percben a csereként beálló Ferran Torres szerezte. Spanyolország 2010 után lett ismét világbajnok, újra egy másik kontinensen, ahol hosszabbítás után nyert 1-0-ra. Argentína a 7. VB döntőjét játszotta, ezekből 4-et veszített el és 3-at megnyert. A világbajnok spanyol válogatott ma délután diadalmenetben vonul végig Madrid belvárosán, ahol a becslések szerint akár 1 millió szurkoló is ünnepelheti a csapatot. A világbajnokság bronzmérkőzését szombaton éjszaka játszották, Anglia Franciaországgal találkozott. Az angolok már a 3. percben gólt szereztek Declan Rice révén, majd Konsa fejessével növelték előnyüket. A szünetig még kétszer betaláltak Bukayo Saka révén, így már 4-0-ra vezettek. A franciák a 2. félidőben felzárkóztak, 2 Bappé találattal és egy Barcola góllal, ám Saka 11-esből lőtte Anglia 5. gólját. A hosszabbítás perceiben Dembélé és Bellingham is lőttek egy-egy gólt, így Anglia 6-4-re nyerte a kisdöntőt és először nyert világbajnoki bronzérmet. A világbajnokság gólkirálya Mbappé lett 10 góllal, de az egyéni díjakat is mind a spanyolok vitték el, hiszen a legjobb fiatal játékos Cubarsí lett, a legjobb kapus Unai Simón, a legjobb játékos pedig Rodrigo Hernández. Változékony, de inkább csapadékos, szeles időjárás lesz a mai nap folyamán, eső a nap több szakában is várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután. Ahol a vidámság.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Enrique Iglesias énekelt, 13 óra után vagyunk 19 perccel. Hát nézelődök szó szerint, hogy mi minden történt itt a városban az elmúlt időszakban, amíg nem voltam itt és szabadságoltam az elmúlt két hétben. Hát jó híreket osztott meg tegnap a polgármesterünk. Nem tudom, ki emlékszik a Villanytelep utcai régi fogászatra. És kinek húzták már ki ott a fogát, kérdezte ő is. Hát sok embernek ahhoz az épülethez gyerekkori emlékek kötődnek, és most új fejezet kezdődik, ugyanis képzeljétek, hogy befejeződött az épület teljes felújítása, és így korszerű, biztonságos és energiahatékony körülmények között fogadják a betegeket. A következő időszakban a Sziget utcai családorvosi rendelők felújításának idejére is oda fognak költözni a családorvosok, hogy a város egészségügyi ellátása a munkálatok alatt is zavartalan maradjon, de ezzel párhuzamosan az iskolafogászat is vissza fog térni a megújult épületbe, és a jövő tanévtől, vagyis szeptembertől ismét ott fogják fogadni a diákokat. Tehát egy régi, sokak számára ismerős épület kapott új életet, azért, hogy még hosszú éveken át szolgálhassa a székelyudvarhelyieket. És hát megnéztem a videót, megnéztem a fényképeket, tényleg nagyon-nagyon szép lett, úgyhogy teljes modern változatban felújított épülettel, felújított termekkel és rendelőkkel fogják várni a székelyudvarhelyieket. Habár én mindig azt mondom ilyenkor, hogy olyan sokan azért jó, ha nem látogatják az ilyen épületeket, mert akkor azt jelenti, hogy nem vagytok betegek, nem vagyunk betegek, és a családorvosok unatkozni fognak, vagy épp a fogorvosok is azon gondolkoznak, hogy még hány kávét igyanak meg. Jó lenne, ha így lenne, mert akkor tényleg mindenki egészséges a városban. David Guetta és Martin felvétel. Én kívánom továbbra is, hogy kitartásotok legyen a hét első napján, most már a nap is kisütött Székelyudvarhelyen.

0: el.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
2: Miénk a nyár itt a Sztár Rádióban és a Sztár délutánban, fél kettő után vagyunk egy perc. Láttam, hogy volt Cheers, borestek lesznek itt Székelyudvarhelyen most már azért. Ez hagyományossá válik, és rendszeressé a következő időszakban is, mert vannak nyári esték, amelyek nem kérnek sokat, csak egy helyet, ahol le lehet ülni, néhány ismerős arcot, egy jó beszélgetést és zenét, amely végig kíséri az alkonyt. Hát ilyen volt az elmúlt hétvége is. Voltak fellépők, volt zene, volt DJ, és találkozunk két hét múlva, ugyanis ismét lesz Cheers, ismét lesznek nyári borestek, ezt pedig megszervezik talán, ha jól tudom, akkor négyszer az idei szezonban. Hamarosan hozom a részleteket, hogy pontosan mikor is lesznek ezek a Cheers-es hétvégék, és hol lesz a helyszín, mert képzeljétek, hogy az idei újdonság nem csak a Városi Parkban szervezik meg a boresteket, hanem a Csillagvizsgálónál is, a polgármesteri hivatal udvarán, a Városháza udvarán is mindenkit fognak várni szeretettel. Hát így fogjuk eltölteni együtt a nyár hátra levő részét, és így fogjuk köszönteni még az őszt is.

hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

Hotels Gang, 1999-es sláger. Egy jó zene, napsütés. És egy pohár bor a kézben, erről is szólhat a Cheers. Vagyis a nyári borestek Széke udvarhelyen, amit megszerveznek két hét múlva is. Az elmúlt hétvégén rengetegen voltak a városi parkban, megnéztem a fényképeket, láttam videófelvételt, remélem, hogy mindenki jól érezte magát, és hát a nyári borestek három különleges helyszínen vannak idén. Négy hétvégén szervezik meg, egy már lejárt ebből, és még hátra lesz három. Az idei sorozat legkülönlegesebb állomása kétség kívül a csillagvizsgáló lesz, ahol augusztus 14-e és 15-én a meteorra érkezéséhez kapcsolódva a távcsöves csillagászati bemutató teszi még emlékezetesebbé az estét. Egy pohár bor, élőzene és a csillagosség augusztusban. Hát ennél különlegesebb nyári programot nehéz elképzelni, talán itt ebben a kisvárosban még inkább. Előtte viszont még lesz borest, július 31-e péntek és augusztus 1-e szombat, a Városi Parkban, szintén a borudvarban találkozunk. Augusztus közepén, 14-én és 15-én, tehát azon a hétvégén lesz a csillagvizsgálónál, távcsöves csillagászati bemutató lesz tehát, és szeptember 11-e és 12-e is a következő boresteknek a hétvégéje, az már a Városháza udvarán lesz megszervezve, és minden hétvégén nyilván kiváló borok, élőzene vagy DJ fogja szórakoztatni a közönséget, és különleges hangulat várja a városlakókat, amelyről a Cheers már ismerté vált. Úgyhogy találkozunk a nyár négy legízletesebb hétvégéjén, írta a polgármester és a Városháza is. A négyből egy már eltelt, azt már nosztalgiának éljük meg, és hát várjuk a következőt július 31-én, tehát azzal zárjuk a nyár második hónapját, és köszöntjük az újat, mégpedig augusztust, és természetesen a jó zenék is mindig biztosítottak itt a nyár folyamán, a szár délutánban együtt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfű. Reklámot hallottak.

Sztrájkoltak az egészségügyben, támogatják a tűzoltókat. Megkezdődött a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megtartották az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájkot ma délelőtt országszerte. A mai két órás figyelmeztető sztrájk a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozás volt, a munkabeszüntetés idején a sürgősségi eljárást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították. A munkabeszüntetés 9 és 11 óra között volt. A Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára. A figyelmeztető sztrájkot július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk követheti. Támogatást kaptak Hargita megye önkéntes tűzoltó egyesületei. Hargita megye tanácsának idei pályázatán 53 nyertes projekt összesen mintegy 350 ezer lejes finanszírozásban részesül. A támogatásból mentési és tűzoltási eszközöket, védősisakokat és egyéb speciális felszereléseket vásárolhatnak, emellett képzéseket és

0: ahol a Bonibon csapata bizonyult a leggyorsabbnak, elsőként rakták ki az 500 darabos döntős kirakót. A szervezők bejelentették, hogy az alapítvány és a könyvtár jövőben is megrendezi az eseményt. Megkezdődött a labdarúgó Superliga új idénye az alapszakasz első fordulójában a két székelyföldi csapat Malip pályára. Pénteken a Voluntári Botosán meccs 2-2-re az FCSB, FCAG és Pitest összecsapás 2-0-ra végződött. A Galacio célul 2-1-re verte szombaton a kolozsvári CFR-t, a címvédő Krajovai Universitátjá pedig az aradi Uta elleni 4-0-ás győzelemmel mutatkozott be. A kolozsvári U 2-1-re verte a konstancai Fárult, a Petrolul Ploiest pedig 1-0-ra bukaresti Dinamót vasárnap este. A székelyföldi csapatok ma lépnek pályára, fél héttől kezdődik a Vajdahunyadi Corvinul FK Csíkszered a meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén este 21:30-tól a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Európa-bajnok lett a magyar férfi U20-as kézilabda válogatott. A magyar csapat Kolozsváron a döntőben hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot. Magyarország junior válogatottja ezen a szinten 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé, egyszer bronzérmes lett, majd negyedik, most először játszhatott döntőt, amit meg is nyert. Változékony időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint újabb záporok, zivatarok lehetnek a dáskörzetünkben. A hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafon.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Ismét beborult az égbolt, és hát úgy tűnik, hogy ma sem ússzuk meg eső nélkül. Jeleznek is a meteorológusok egyébként csapadékot itt Székelyudvarhelyen, sőt, Székelyudvarhely városa közzé is tett egy felhívást, egy figyelmeztetést, legalábbis az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma 22 óráig viharos időjárás várható, hirtelen kialakuló zivatarokra kell számítani. Tehát erős villámlásra, rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű esős viharos széllökésekre, amelyek helyenként a 80 km/h is meghaladhatják, sőt, jégeső is előfordulhat a térségben. A záporok rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot hozhatnak, ezért egyes helyeken gyorsan kialakulhatnak vízátfolyások vagy elárasztott útszakaszok. Hát nem tudom, tegnap láttátok-e a videó felvételeket a Facebookon vagy épp a televízióban, hogy milyen nagy esőzések és árvizek voltak itt Brassó megyében, például a szomszédban, Busténnél, tehát hatalmas károkat okozott, tényleg katasztrófa vihar volt, és katasztrofális időjárásokra lehet még számítani a következő időszakokban is, mert úgy tűnik, hogy ez a nyár nem jár le így viharok és esők nélkül, és nem jár el természetesen események és programok nélkül sem, ugyanúgy fesztiválok nélkül sem. Remélem, hogy jól telt a Vibe Fesztivál, az most már lejárt, július első hétvégén volt megszervezve. Azelőtt ugye városnapoztunk itt Székelyudvarhelyen, volt a Bagosi koncert, és most amire készülünk, tehát azért nagyjából mindenki készül itthon, az nem más, mint Tusványos. Tusványos, a szervezők már ki vannak költözve, és ezen a héten minden apró és nagyobb simítást elvégeznek, aztán pedig mindenkit szeretettel várnak ezen a hétvégén, mert hogy már hét közepétől kezdődik Tusványos, de hamarosan hozom a részletes programot, legalább ami a koncerteket illeti, mert az előadásokat felsorolni az az örökké valóság lenne, de elhozom a koncerteket, hogy melyik nap milyen eseményen, bulin, úgymond koncerten vehettek részt az esti órákban. Afrik Simone érkezik most a következő percekben, jöjjön egy kis a retro ismét, 14:30 10 perccel.

retro zenék és toplistás slágerek. Szerintem minden stílusban találtok számotokra megfelelő zenét. Tusványoson is idén, a 35. Tusványoson, tehát ez egy olyan rendezvény, amely már évek óta tényleg hagyományossá vált. 35 év egy rendezvény életében már történelmi időnek számít, és Tusványos mégsem vesztett semmit lendületéből. Holnap kezdődik, tehát július 21-e és 26-a között lehet tusványosozni. Minden időkben megőrizte értékeit, irányt mutatott és mutat a mai napig. Ennek köszönhetően Tusványos mindannyiunk számára a kötődést, a biztonsági hálót jelenti, amelyben megkapaszkodva tartjuk meg egymást könnyebb és nehezebb időkben is. Írják ezt a szervezők. Hát ez a 35 év nem csak idő, hanem örökség és felelősség, amelyet a szervezők feladata megtartani és továbbadni, és természetesen a mi feladatunk is, mert nélkülünk nincs Tusványos, a résztvevők nélkül, velünk teljes, ugye? Ezen a héten pedig el lehet menni a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diák Tábor, pontosabban így szokták írni. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is már rengeteg előadás lesz, ugye? Van a MIT sátor, a Csűr, az Erdély Café sátor, a Kriza János Csűr, a Nagy Színpad, a Színházi sátor, az Erdélyi Művészeti Központ. Hát ebből még sokat nem is soroltam fel, ami a sátrakat illeti. Kóskároly sátor, Lőrinc Csaba sátor, Jakab Fielemér, de ott van a Bánfi Miklós társalgó, vagy éppen a Buzánszki Jenő sportterasz. Rengeteg sátor van és terasz. Aki járt már Tusványoson, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát ott nincs az, hogy unatkozol. Hogyha nem tetszik az egyik előadás, akkor felállsz, kimész, és átsétálsz egy másik sátorba. Rengeteg előadás lesz, rengeteg beszélgetés lesz, rengeteg hasznos beszélgetés, mondjam úgy, mert sokat tudunk tanulni ezekből az előadásokból. Nem akár milyen meghívottak vannak Tusványoson, és nem feltétlenül csak a politikáról szól minden, hanem olyan előadások is vannak, amelyek tudnak hozzátenni a mi kis szürke hétköznapunkhoz, a lelki állapotunkhoz, vagy esetleg a gondolkodásunkhoz is egyaránt. És persze nincs Tusványos koncertek nélkül, hát akkor kezdeném is, mert holnap már fellép az ismerős arcok, a Nagy Színpadon este 8 órától várnak mindenkit, és hogyha kedden este szeretnétek Eddára bulizni, akkor ott a lehetőség, mert kedden este Edda koncertre kerül sor Tusnádfürdőn, mégpedig 10 órai kezdettel a Nagy Színpadon. Emellett esténként, hát mondjam úgy, hogy éjszakánként lesznek koncertek a MIT sátorban is, a MIT színpadon, fellép a székelyudvarhelyi Actors Jam és a Skanzen is. Szerdán pedig a Nagy Színpadon este 8 órától Magyar Banda koncert, és szerdán este 10-től július 22-én Anna and the Barbies vár benneteket nagy szeretettel, tehát Pásztor Anna fog arról énekelni, hogy kezdjetek el élni. Aztán vegyük a csütörtököt, a Nagy Színpadon Horváth Tamás is fog koncertezni este 8 órától, és 10 órától a Holograf lép fel július 23-án. Ott van a péntek, akkor már többen szabadabbak, péntek estére azért jobban betelnek a helyek a Nagy Színpad előtt is. Este 8 órától Maszkura és a Tücsökraj koncert lesz, és a Gyergyó Szentmiklósi 4-es Street zenekar is fellép péntek este 10 órától, tehát Tusnádfürdőn. Szombaton pedig az utolsó este, amikor koncertek lesznek, este 8 órától Szabó Balázs bandája, és este 10 órától szombaton pedig a Nagy Színpadon Kowalski meg a Vega koncertre fog sor kerülni. Hát Kowalski dalt ma már hallgattunk, meghallgattuk a legújabb dalukat, a Csónakot, az eléggé nyárias felvételre sikerült. Most viszont 4-es Street-tel hangolódunk Tusványosra, de erről még majd fogok beszélgetni ezen a héten, és emlékeztetlek benneteket, hogy melyik nap milyen koncertre fog sor kerülni. Menjetek Tusványosra, menjetek fesztiválozni, előadásokra, ha tudtok, menjetek sátorral, foglaljatok szállást, ami már egyébként szerintem esélytelen, de még sátor helyet simán kaphattok, sőt, nagyon sokan elmennek és az autóban alszanak egy pár órát, és aztán folytatják a Tusványos, mert az teljesen magával ragad. Ilyen ez az élet, éneklik a gyergyóiak is.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: I like music. Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió
6: a legnagyobb slágerek változatosan. Tusványosról beszélgettünk, és arról, hogy milyen koncertek várhatóak kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton. Érdemes már holnap elmenni ismerős arcok és Edda koncertre, aztán pedig a tusványos.ro weboldalon, esetleg a Facebook, Instagram, TikTok oldalon is láthatjátok a teljes programot. Van pedig rendezvényszabályzat is, amit nem árt elolvasni, mert rengeteg, de rengeteg tudnivalót tettek közzé a szervezők a résztvevők számára. Nagyon szeretnék, hogyha gördülékenyen és problémamentesen zajlana le a 35. tusványos is a jegyekkel kapcsolatban, tehát azt írják, hogy bármilyen formában, papíron vagy elektronikus formában kiállított igazolás, amely tusványosan a belépő karszalagra való jogosultságot igazolja, mármint a jegy. És a jegyek nem névre szólnak, vagy névre szólóak, és egyedi azonosító számmal rendelkeznek. A jegy megvásárlásával a résztvevő vállalja, hogy betartja a jelen rendezvény szabályzatot, a regisztrációs eljárást, a belépés és a rendezvényen való részvétel szabályait. Hát a belépő karszalagról annyit kell tudni, hogy a szervező által a jegy érvényesítésekor kiállított igazolás ez, amely a jegyben foglaltakkal azonos jogokat biztosít. Azt felteszitek a karotokra, és mehettek tusványosozni. Tusványos tábor időtartama a tusványos tábor kezdete és vége közötti időtartamnak felel meg, és a tábor területén, beleértve a kemping területén is tartózkodó bármely személy, aki érvényes belépőjeggyel rendelkezik, az a jogosult tusványosi résztvevő. A rendezvény szabályzatról pedig lehet olvasni nagyon-nagyon hosszasan a tusványos.ro weboldalon, mert rengeteg mindent írtak ki, a belépés és részvétel feltételei, talán erről mondhatnék pár információt, elég hosszasan van leírva, de meg is nézem. A szervezett rendezvényre való belépés és a részvétel csak a szervező által kiadott érvényes és semmilyen módon nem a módosított belépő karszalag viselésével lehetséges. És naponta 15 óráig a tusványosra való belépés ingyenes, ezt jó tudni, 3 óra után pedig az egynapos belépő karszalagára az 50 lej, tehát 50 lej per fő. Az egész hétre szóló pedig 200 lejbe kerül. Július 21-től holnaptól egynapos belépésre jogosító karszalagára az 60 lej per fő, a teljes hétre érvényes belépésre jogosító karszalag pedig 250 lejbe kerül. A 15 óra előtt váltott belépő karszalag 15 óra után is érvényes. Természetesen, aki hamarabb megy, az délutánra már nem kell fizessen. A 14 év alatti gyermekek számára, akiket szülő vagy törvényes képviselő kísér, a belépés ingyenes. Ez nagyon jó. Akkor még nézem, hogy mi van. A karszalagok csak eredetiben bemutatott érvényes személyazonosító okmány alapján adhatók ki. A személyazonossági okmányok másolatát vagy fényképét nem fogják elfogadni. Az ingyenes jegyeket csak olyan személyek válthatják karszalagra, akik személyi igazolványon igazolják jogosultságukat, és a jegyen szereplő névnek meg kell egyeznie a személyi igazolványon szereplő névvel. A tábor területeire csak karszalaggal lehet belépni, és az egész hétre megvásárolt jegyek szombaton reggel 6 és 15 óra között nem érvényesek. Ebben az időszakban a belépés csak külön regisztrációval lehetséges. Miért is? Azért is, mert érkezik Orbán Viktor. Hát most már nem mondom, hogy miniszterelnök, de volt miniszterelnök, ugye? Ismét elérkezik Bálványosra, és egy előadást fog tartani. Egy jó hosszas előadást a nagy színpadon. Erre viszont regisztrálnia kell mindenkinek, aki részt szeretne venni szombat délelőtt. A regisztráció pedig a Tusványos oldalán kapható meg, egy link formájában egy űrlapot kell kitölteni, és akkor már is regisztráltatok. Szerintem ne hagyjátok utolsó pillanatra, rengetegen lesznek szombaton például Tusványoson. És rengeteg buli lesz a Csűrben, a Mitsátorban, meg ilyen-olyan sátrakban. Érdemes lesz ellátogatni az éjszakai órákra is egyaránt. Hozom a slágert, toplistás dal, aztán majd Taylor Swift is érkezik.

Sztrájkoltak az egészségügyben, támogatják a tűzoltókat. Megkezdődött a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megtartották az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájkot ma délelőtt országszerte. A mai két órás figyelmeztető sztrájk a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozás volt, a munkabeszüntetés idején a sürgősségi eljárást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították. A munkabeszüntetés 9 és 11 óra között volt. A Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára. A figyelmeztető sztrájkot július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk követheti. Támogatást kaptak Hargita megye önkéntes tűzoltó egyesületei. Hargita megye tanácsának idei pályázatán 53 nyertes projekt összesen mintegy 350 ezer lejes finanszírozásban részesül. A támogatásból mentési és tűzoltási eszközöket, védősisakokat és egyéb speciális felszereléseket vásárolhatnak, emellett képzéseket és felkészítő programokat is szervezhetnek az önkéntes tűzoltók számára. A program a közösségi rendezvényeket is segíti, támogatást kapnak az önkéntes tűzoltók napjához kapcsolódó események, valamint a tűzoltók képzését és továbbképzését szolgáló tanfolyamok is. Több mint 200 résztvevő, 16 csapat volt a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvényen a hétvégén. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár negyedik alkalommal szervezte meg a Puzzle rakó rendezvényt, amelyen idén verseny is volt. A döntőben négyen jutottak, ahol a Bonibon csapata bizonyult a leggyorsabbnak, elsőként rakták ki az

0: Kezdődik a Vajdahunyadi Corvinul FK Csíkszered a meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén este 9:30-tól a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Európa bajnok lett a magyar férfi U20-as kézilabda válogatott. A magyar csapat Kolozsváron a döntőben hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot. Magyarország junior válogatottja ezen a szinten 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé, egyszer bronzérmes lett, majd negyedik, most először játszhatott döntőt, amit meg is nyert. Változékony időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint újabb záporok, zivatarok lehetnek a dáskörzetünkben. A hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Március 20-a van, és 3 óra után járunk 18 perccel. Van, aki szabadságol, van, aki most ért vissza a szabadságról, van, aki pedig teljes gőzerővel dolgozik. Hát azok figyelmébe ajánlom a következő cikket, akik a tengerpartra készülnek, mert lejárt szavatosságú ételek voltak a tengerparton, 1 millió lejre büntetett a fogyasztóvédelem. Hétfői közlemény szerint van ez a hír, a hatóság több mint 640 ezer leértékű terméket vizsgált meg, és a feltárt hiányosságok miatt több mint 48 ezer leértékű nem megfelelő terméket véglegesen kivontak a forgalomból, 15 gazdasági szereplő tevékenységét pedig fel is függesztették a problémák orvoslásáig. Az ellenőrök egyebek mellett engedély nélküli szolgáltatásnyújtás, elhasználódott és veszélyes szabadidős eszközök, nem megfelelően karbantartott medencék és napozóágyak, valamint hiányos fogyasztói tájékoztatás miatt büntettek az elmúlt időszakban. Ugyanakkor több helyen lejárt szavatosságú, nem megfelelő hőmérsékleten tárolt és azonosító adatok nélküli termékeket, valamint rozsdás, szennyezett hűtőberendezéseket találtak, és az ellenőrzések során veszélyes játékokat is foglaltak le. Hát igen, ilyenkor szoktuk mondani azt, hogy ki tudja, hogy mi van ott, mi történik bent a konyhán, és hogyan készítik el azt az ételt, amit szépen kidekorálva és luxus körülmények között tálalják fel nekünk a tányéron. Nem tudhatjuk, hogy milyen körülmények között készült oda bent a konyhában. Viszont azért tényleg erre rá vannak állva, és főleg most így a szezonban is rengeteg ellenőrzés van, és amint látjuk, olvassuk, büntetések is ezzel együtt. Azért vigyázzatok magatokra, hogyha nyaralni mentek, hogy hol, mit fogyasztotok, és milyen étteremben fogtok enni, reggelizni, ebédelni, vagy épp vacsorázni, és ez nem csak az ételre, hanem az italokra is érvényes. Aztán bele lehet úszni az éjszakába. Vál már érkezik, és a legfrissebb daluk.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star

perccel ezelőtt hallgattuk Varga Viktor felvételét, lehet zöld az ég és kék a fű, hát aki ismer és látta a fotóimat, a videóimat az elmúlt két hétről, akkor ő láthatta, hogy milyen zöldfüves területeken, hegyeken, dombokon, kékvízű tavakon és óriási alpok között jártam. Hát ha egyet tanácsolhatok utazási célpontként, az a svájci alpok lennének, gyönyörű. Tényleg, ennyit tudok mondani, egy szóval tudom jellemezni, elmesélni nem lehet, hogy mennyire szép táj, és mennyire szép hegyek uralják Svájcot, mint a mesékben, vagy épp a meséskönyvekben, tényleg. Teljes feltöltődést adott az a jó néhány nap, amit ott töltöttem el a svájci alpokban, és bátran ajánlom mindenkinek, hogy menjetek és fedezzétek fel azt az országot, vagy akár fedezzétek fel Olaszországot, ott már tengerek is vannak, és nyilván ebben a hőségben jobban esik a testnek is, és a léleknek is lehűsülni, és fürödözni egyet, de akár a komói tavat is tudom ajánlani, mert ott is jártam most az elmúlt időszakban. Az is nagyon-nagyon szép volt, és hogyha a komói tónál jártok, vagy úgy amblok Olaszországban, akkor ajánlom, hogy béreljetek ki egy Vespát, és azzal menjetek, fedezzétek fel az olasz szűk, hangulatos kis utcákat, és hallgassátok Ricky Paveri felvételét, Ciao Itália és Ciao Amore, hát nekem ez a dal jelenti az elmúlt két hetet, vagy legalábbis egy délutánt, biztos, ami Olaszországban telt el.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

Az egyik legnagyobb sláger, ami volt az elmúlt időszakban. 25 Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen, és ez így is marad nagyjából egész héten. Ezt jelzik a meteorológusok, esőre azért még lehet számítani július utolsó napjaiban, aztán majd augusztustól ismét érkezik a kánikula és a hőség, na meg a 30 Celsius fokok itt a térségben is. Bárcsak lennék énekli Hani biztos Danielfi, a 16 órás hírek előtt hallgatjuk meg ezt az újdonságot, ami egyébként alig pár hetes. A repülés.

Sztrájkoltak az egészségügyben, támogatják a tűzoltókat, megkezdődött a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megtartották az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájkot ma délelőtt országszerte. A mai két órás figyelmeztető sztrájk a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozás volt, a munkabeszüntetés idején a sürgősségi eljárást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították. A munkabeszüntetés 9 és 11 óra között volt. A Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára. A figyelmeztető sztrájkot július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk követheti. Támogatást kaptak Hargita megye önkéntes tűzoltó egyesületei. Hargita megye tanácsának idei pályázatán 53 nyertes projekt összesen mintegy 350 ezer lejes finanszírozásban részesül. A támogatásból mentési és tűzoltási eszközöket, védősisakokat és egyéb speciális felszereléseket vásárolhatnak, emellett képzéseket és felkészítő programokat is szervezhetnek az önkéntes tűzoltók számára. A program a közösségi rendezvényeket is segíti, támogatást kapnak az önkéntes tűzoltók napjához kapcsolódó események, valamint a tűzoltók képzését és továbbképzését szolgáló tanfolyamok is. Több mint 200 résztvevő, 16 csapat volt a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvényen a hétvégén. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár negyedik alkalommal szervezte meg a Puzzle rakó rendezvényt, amelyen idén verseny is volt. A döntőben 4-en jutottak, ahol a Bonibon csapata bizonyult a leggyorsabbnak, elsőként rakták ki az 500 darabos döntős kirakót. A szervezők bejelentették, hogy az alapítvány és a könyvtár jövőben is megrendezi az eseményt. Megkezdődött a labdarúgó szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójában a két székelyföldi csapat Malip pályára. Pénteken a Voluntári Botosán meccs 2-2-re, az FCSB, FC Árcs és Pitest összecsapás 2-0-ra végződött. A Galacia célul 2-1-re verte szombaton a kolozsvári CFR-t, a címvédő Krajovai Universitátját pedig

0: 34-32-re legyőzte Svédországot. Magyarország junior válogatottja ezen a szinten 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé, egyszer bronzérmes lett, majd negyedik, most először játszhatott döntőt, amit meg is nyert. Változékony időjárás lesz térségünkben ma délután is, a meteorológusok szerint újabb záporok, zivatarok lehetnek adáskörzetünkben. A hőmérsékleti értékek ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a csontos szeletelt sert és nyakkarajra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, az 500 gramos pilos rukör sajtra 14 lej 99 baniért, és a 8x0,5 literes Beck's világos sörre 22 lej 49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

A Sztár délután utolsó órájába léptünk, július 20-át írunk, és hát fantasztikus koncerteken, bulikon, fesztiválon lehetett részt venni az elmúlt hétvégén is. Több mint 262 000 bulisztak az idei Electric Castle fesztiválon. Bonczi Dán ugye Kolozsvár mellett, és a szervezők szerint a fesztivál történetének újabb fejezete ismét bebizonyította, hogy nem csak a fellépők, hanem mindenek előtt a közönség teszi különlegessé ezt az eseményt. Többen voltak innen Udvarhelyről is, úgyhogy biztos jó élményekkel térnek haza a boncidai Bánfi kastély területéről. A szervezők szerint a résztvevők néhány napra kiszakadhattak a hétköznapokból, mint minden más fesztiválon. A zárónap fő attrakciója pedig a Brit The Cure koncertje volt, amely generációkat hozott össze a nagy színpad előtt, és a zenekar legismertebb slágereit 20 éves fiatalok ugyanazzal a lelkesedéssel énekelték végig, mint azok a rajongók, akik annak idején Bakelit lemezen vásárolták meg az albumjait. De a többi koncert is nagy sikernek örvendett. A fesztiválon nem csak a koncertek vonzották a közönséget, hiszen közel 5000 futballszurkoló követte együtt kivetítőn például a tegnapi döntőt, amelyet Spanyolország nyert meg ugye végül, és a szervezők szerint az Electric Castle élménye jóval túlmutat a több mint 200 koncerten. Az idei fesztivál számos emlékezetes pillanatot hozott, úgyhogy jövőre is meg fogják szervezni a fesztivált. Ha pedig még mindig Kolozsvárra készültök, akkor Kolozsváron ismét jó élet lesz a következő hónapban, hiszen augusztus 8-ás hétvégén lesz megszervezve az Antolt Fesztivál, és ha jól tudom, akkor augusztus közepétől lesznek a kolozsvári magyar napok is, de hamarosan utána nézek, és azoknak a részleteit is elmondom nektek. Switch Diszolg érkezik a folytatásban, 4:45 után vagyunk 5 perccel.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Félöt után vagyunk 2,5 perccel. Ígértem nektek, hogy a kolozsvári magyar napok után nézek, hogy ez pontosan mikor is lesz megszervezve idén 2026-ban. Augusztus 16-a és 23-a között rendezik meg tehát Kolozsváron a 17. magyar napokat. Az idei kulturális seregszemle pedig a tárt kapukkal jelmondat jegyében zajlik, és a megszokott gazdag programok mellett új közösségi terekkel is várják a látogatókat. Lesznek fellépők, lesznek koncertek, többek közt fellép a Republik zenekar, a Magna Cum Laude, ott lesz Valkusz Milán és Marics Peti, vagyis a Valmár, és amint látom, magashegyi underground koncertre is lehet számítani. Heaven Street 7 fog fellépni a nagy színpadon még, és hogyha megnézitek az oldalukat, akkor azt is láthatjátok, hogy Lóci játszik is ott lesz, valamint Ákos is eljött volna, de gyógyulást és felépülést kívántak neki, helyette a Republik zenekar fog koncertezni. Ákos tehát visszamondta a kolozsvári magyar napok koncertjét. Magna Cum Laude, hát Mezőmisi vezetésével pedig szerintem mindenki fogja tudni darulni ezeket a slágereket. Ezzel is megyünk tovább 2017-ből. Amit még kell tudni a kolozsvári magyar napokról, hogy a fesztivál idén új közösségi és kulturális terekkel bővül a látogatók befogadására. Ott van a Bánfi udvar, ott van a Mátyás tér, a nagy színpad, és még különböző koncert fellépő helyszínek is lesznek a kincses városban, színházi előadások, kerekasztal beszélgetések és családi tevékenységek, valamint kiállítások is várják a résztvevőket. Viszont a kolozsvári magyar napok weboldalán tudtok néhány információt még megnézni, magyarnapok.ro/2026, és akkor már lehet szervezni, tervezni augusztus közepére azt az élményt, ami Kolozsváron lesz. Volna-e kedved esetleg elmenni énekli a Magna Cum Laude?

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Last Frequencies, a belga DJ és lemezproducer, aki egyébként Kolozsvárra érkezik a 11. Untold Fesztiválra. Az Untold idén augusztus 6-a és 9-e között lesz megrendezve a megszokott helyszínen, a kolozsvári aréna és a környező parkok területén, és a zenei esemény a kezdetek a 2015-ös legelső Untold újjászületését ünnepli, visszahozva a varázslatos és magával ragadó történetmesélést. Nagyon-nagyon sok külföldi előadó lesz, DJ és nemzetközi élő koncertekre lehet ellátogatni. Kolozsváron fellép Sting, például Zara Larsson, Forajda, top DJ-k és elektronikus producerek is lesznek, képzeljétek, Martin Garrix, Kygo, Armin van Buuren, Marshmallow, The Chainsmokers, Last Frequencies, Ellen Walker, Rehab, Medusa és James Hype is ott lesz a Kincsesvárosban, tehát olyan top DJ-k és nemzetközi előadók, akiket nap mint nap hallgatunk egyébként itt a rádióban és a Sztár délutánban, akiket holnap is fogunk hallgatni egyébként 12 és 17 óra között, mert hogy minden visszakerült a régi kerékvágásba, reggel 6-kor Csaba érkezik, én pedig 12 után hozom a Sztár délutánt, holnap is és minden nap ezen a héten. Nyomjátok a gázt, de csak óvatosan, a jó utat hazafele, 16 óra 53 perckor a Kuplung zenekar felvételével fogok elköszönni. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, holnap találkozunk. Sziasztok!

Sztrájkoltak az egészségügyben, támogatják a tűzoltókat. Megkezdődött a Szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megtartották az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájkot ma délelőtt országszerte. A mai kétórás figyelmeztető sztrájk a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozás volt, a munkabeszüntetés idején a sürgősségi eljárást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították. A munkabeszüntetés 9 és 11 óra között volt. A szanitás szakszervezet közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára. A figyelmeztető sztrájkot július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk követheti. Támogatást kaptak Hargita megye önkéntes tűzoltó egyesületei. Hargita megye tanácsának idei pályázatán 53 nyertes projekt összesen mintegy 350 ezer lejes finanszírozásban részesül. A támogatásból mentési és tűzoltási eszközöket, védősisakokat és egyéb speciális felszereléseket vásárolhatnak, emellett képzéseket és felkészítő programokat is szervezhetnek az önkéntes tűzoltók számára. A program a közösségi rendezvényeket is segíti, támogatást kapnak az önkéntes tűzoltók napjához kapcsolódó események, valamint a tűzoltók képzését és továbbképzését szolgáló tanfolyamok is. Több mint 200 résztvevő, 16 csapat volt a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvényen a hétvégén. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár negyedik alkalommal szervezte meg a Puzzle rakó rendezvényt, amelyen idén verseny is volt. A döntőben négyen jutottak, ahol a Bonibon csapata bizonyult a leggyorsabbnak, elsőként rakták ki az 500 darabos döntős kirakót. A szervezők bejelentették, hogy az alapítvány és a könyvtár jövőben is megrendezi az eseményt. Megkezdődött a labdarúgó Szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójában a két székelyföldi csapat ma lép pályára. Pénteken a Voluntári Botosán meccs 2-2-re az FCSB, FC Ács és Pitest összecsapás 2-0-ra végződött. A Galacia célul 2-1-re verte szombaton a kolozsvári CFR-t, a címvédő Krajovai Universitátjá pedig az aradi UTA elleni 4-0-ás győzelemmel mutatkozott be. A kolozsvári U 2-1-re verte a konstancai Fárult, a Petrolul Ploiest pedig 1-0-ra bukaresti Dinamót vasárnap este. A székelyföldi csapatok ma lépnek pályára, fél héttől kezdődik a Vajdahunyadi Corvinul FK Csíkszereda meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén este fél 10-től a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Európa bajnok lett a magyar férfi U20-as kézilabda válogatott. A magyar csapat Kolozsváron a döntőben hosszabbítás után 34

0: gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: A csillagok hangja.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élőzene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!

0: like I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi

0: Shop. A kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 09

0: kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Cuatro abrazos y un café.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.